0: Best FM. This thing right here. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Zenék. What guys talk about. You know. The finer things.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosságra kerülnek ma a kegyelmi ügy egyes részletei, nincs összefüggés az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között, sok napsütés juthat mára is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatalak, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert, és holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Az Agrárkamara emlékeztetett, a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkár mérséklőt. Több járásban be sem kapcsolták. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomás, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, leginkább az ország középső tájain, arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megkezdődött a többletvíz visszatartása a Tiszán. Illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Bővül az önkéntes meteorológiai hálózat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jelentős javulás várható a Tisza vízjárási helyzetében a napokban tapasztalható csapadékosabb időjárás hatására. Bár hétvégén a mérőállomások adatai szerint még alig észleltek esőt a részvízgyűjtőkön, a Hungaromet legfrissebb előrejelzései szerint gyökeres fordulat előtt állunk. Hétfőn egy kiterjedt csapadékzóna érte el a térséget, ami ezen a héten területi átlagban 30-40 mm-nyi esőt hozhat a Sajó, a Hernán és a Zagyva vízgyűjtő területeire. A szakemberek tájékoztatása szerint a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Jásságban és a Nagykunságban is 40 mm körüli csapadék várható. A vízügyi igazgatóság kiemelte, a folyókon érkező többletvizet a lehető legnagyobb arányban igyekeznek visszatartani a mederben és a tározókban. Jelenleg a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon közel 250 millió köbméter vizet tárolnak, ami kulcsfontosságú a nyári időszak biztonságos vízellátásához. A szakemberek folyamatosan figyelik a meteorológiai helyzetet és a hidrológiai adatokat. Vádat emeltek egy újszilvási férfi ellen, aki jegy nélkül utazott a Szolnok-Budapest vasútvonalon, majd a lebukása után rátámadta a munkáját végző jegyvizsgálóra. A Nagykátai járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt letöltendő börtönbüntetést indítványozott a büntetett előéletű elkövetővel szemben. A tavaly júliusi incidens alatt a férfi teljesen elvesztette az önkontrollját, amikor a kalauz felszólította, hogy a következő állomáson szálljon le a vonatról. A tomboló utas trágár szitkozódások közepette többször arcul köpte és megrúgdosta a jegyvizsgálót, a támadást pedig a peronon is megpróbálta folytatni, mielőtt elmenekült a helyszínről. Az eseményeket a szerelvény biztonsági kamerája is rögzítette, ami a szemtanúk vallomásaival együtt segített a hatóságoknak azonosítani az elkövetőt. A hatályos jogszabályok szerint a közfeladatot ellátó személyek sérelmére elkövetett erőszakos tettekért akár 5 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, hívta fel a figyelmet az ügyészség. A vádlott sorsáról a Nagykátai járás bíróság dönt. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telep át tojásalakban, május közepétől július elejéig kell neki. A tőkék alsón részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszer kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: A Jászkunságban már legalább 10 éve jelen van az ültetvényeken a kártevő, tavaly Jász Szent András is beleesett egy fertőzés miatt kijelölt védőzónába. Hivatalosan is lezárult az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében, amit a korábbi alpolgármester és képviselő Balogh Béla lemondása miatt írtak ki. A vasárnapi voksoláson 2 jelölt mérettette meg magát a szavazatokért. Kassab Adon is a Mi Hazánk mozgalom színeiben, valamint Deméné Ilonka Gabriella függetlenként, a Szabad Jászok Tisza sziget támogatásával. A hivatalos adatok szerint a választásra jogosult polgárok alig több mint 21%-a járult az urnákhoz a 2 kijelölt szavazókörben, ami összesen alig több mint 400 leadott voksot jelent. A szavazatszámlálás után kiderült, hogy a választást végül nagy arányú győzelemmel a voksok közel 83%-át megszerezve Deméné Ilonka Gabriella nyerte meg. Győzelemmel kezdte az NB1-es kosárlabda bajnokság döntőjét a címvédő NHS Szolnoki Olajbányász, miután hazai pályán 94-79-re múlta felül a szombathelyi Falkó KC együttesét. A piros-feketék ezzel megszerezték a vezetést az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A szolnoki diadal kulcsának a kiemelkedő csapatjáték és a ponterős kinti dobások bizonyultak. A hazaiak 33 kísérletből 18 triplát süllyesztettek el a gyűrűben, miközben a gólpassz csatát is 28-15-re nyerték, amiből Somogyi Ádám egymaga 20 asszisztot vállalt. Vedrán Bosznics a szolnok vezetőedzője a Vármegyei Napilapnak dicsérte a csapat energiáját, de hangsúlyozta, hogy a fizikai párharcban még javulniuk kell, hiszen a Falkó a lepattanózásban jobbnak bizonyult. Milos Konakov, a Vasiak mestere szerint az utolsó 5 perc döntött, amikor a szolnok 6 távoli dobással végleg eldöntötte a találkozót. A döntő második felvonását ma este rendezik meg Szombathelyen, ahol a sárga-feketék mindent megtesznek az egyenlítésért. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
1: Rengetegen segítenének a meteorológusoknak. Minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
4: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Ritka ipartörténeti kincsel gazdagodott a Jendrasik György gépipari technikum nemrégiben átadott új szárnya, ahol egy több mint 170 éves toronyóra szerkezetet állítottak ki. Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja az Új Néplapnak elmondta, hogy a belvárosi templom használaton kívüli kézi kovácsolással készült óraművét egyedülálló mentőakcióval őrizték meg az utókornak. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk. A maximumok 19-25 fok között lesznek, éjjelente 8-11 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 19-e van, Mákszem Levi pedig egy 3 napos szünetre ment, szabadságra. Jól teszi, úgyhogy én megpróbálom helyettesíteni és mindenkinek kedvet csinálni a keddi munkához, jó? Itt lesz velem a Destiny's Child már most az első órában, a kezdés pedig Justin Timberlake-é, rádiózzunk együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék.
6: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, you're being scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

FM a legjobb zenék Britneyvel és a Crazyvel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 19-e van, kedd. A mai napon az ivók és a milánok ünneplik a névnapjukat, a születésnaposok között pedig Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Fair Play világnapja, és hamarosan hozom a mai nap témáit is. Például lesz majd a Cannes Film Fesztiválról is szó, és hogy ott ki lett életműdíjas, azt el fogom árulni, de egyébként majd körbejárjuk az egész témát, úgyhogy mindennel jelentkezek nem sokára, addig is most indítom a Destiny's Child-ot és az Independent Woman-t itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és a Várni rád az elmúlt 2,5 percben vele ébredhettünk, és a folytatásban pedig ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Ugye a Cannes Film Fesztiválról már biztos, hogy lesz hír, de nézzük sorba-sorba, hogy mi fog történni. 7 óra után Palbin Barbie-ék lesznek itt a férjével, ugyanis hatalmas nagy bejelentés, tehát nem olyan rég a Sztár Pál, úgyhogy jönnek majd a részletek, és 8 óra után akkor jön a Cannes Film Fesztivál, méghozzá John Travoltával az élén, de hogy mi történt ott a nagyon nagy színésszel, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után pedig a Chelsea-hez látogatunk el Londonba, ugyanis hatalmas nagy változás van, és egy olyan meglepetés, amire szerintem senki se számított erre az egészre, hogy ki fog náluk kikötni a nyáron, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, és már is folytatjuk majd a Black Eyed Peas-szel, a Don't Punk With Your Heart szól majd az amerikai csapattól.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megkezdődött a többletvíz visszatartása a Tiszán. Garázdaság a szolnoki vonalon börtönbe kerülhet a balhézó potyautas. Védekezés a szőlőkabóca ellen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jelentős javulás várható a Tisza vízjárási helyzetében a napokban tapasztalható csapadékosabb időjárás hatására. Bár hétvégén a mérőállomások adatai szerint még alig észleltek esőt a részvízgyűjtőkön, a Hungaromet legfrissebb előrejelzései szerint gyökeres fordulat előtt állunk. Hétfőn egy kiterjedt csapadékzóna ért el a térséget, ami ezen a héten területi átlagban 30-40 mm-nyi esőt hozhat a Sajó, a Hernád és a Zagyva vízgyűjtő területeire. A szakemberek tájékoztatása szerint a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Jásságban és a Nagykunságban is 40 mm körüli csapadék várható. A vízügyi igazgatóság kiemelte, a folyókon érkező többletvizet a lehető legnagyobb arányban igyekeznek visszatartani a mederben és a tározókban. Jelenleg a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon közel 250 millió köbméter vizet tárolnak, ami kulcsfontosságú a nyári időszak biztonságos vízellátásához. A szakemberek folyamatosan figyelik a meteorológiai helyzetet és a hidrológiai adatokat. Vádat emeltek egy újszilvási férfi ellen, aki jegy nélkül utazott a Szolnok-Budapest vasútvonalon, majd a lebukása után rátámadta a munkáját végző jegyvizsgálóra. A Nagykátai Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt letöltendő börtönbüntetést indítványozott a büntetett előéletű elkövetővel szemben. A tavaly júliusi incidens alatt a férfi teljesen elvesztette az önkontrollját, amikor a kalauz felszólította, hogy a következő állomáson szálljon le a vonatról. A tomboló utas trágár szitkozódások közepette többször arcul köpte és megrugdosta a jegyvizsgálót. A támadást pedig a peronon is megpróbálta folytatni, mielőtt elmenekült a helyszínről. A hatályos jogszabályok szerint a közfeladatot ellátó személyek sérelmére elkövetett erőszakos tettekért akár 5 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk. A maximumok 19-25 fok között lesznek, éjjelente 8-11 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Karamell dala és a Használd a szíved, a folytatásba pedig ellátogatunk 1994-be, és egy olyan zene jön, ami szerintem igazán meg fogja indítani a reggelünket, már csak azért, mert igazán lüktetős, és a refrényét szerintem mindenki ismeri, amit egyébként 1965-ből loptak. Ez a Here Comes the Hot Stepper, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán pedig a nap első témája, ami Palvin Barbie-ekkel kapcsolatos, úgyhogy jönnek a részletek természetesen 7 óra után, karöltve a legjobb zenékkel, amik szólnak az ébredés és a napindítás mellé. A Backstreet Boys csapata már biztos, hogy itt lesz, a Get Down-nal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Alacsony részvétel mellett nagy arányú győzelem a jászberényi időközi választáson. Előnyben a Szolnok a kosárlabda bajnoki döntőben. Illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hivatalosan is lezárult az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében, amit a korábbi alpolgármester és képviselő Balogh Béla lemondása miatt írtak ki. A vasárnapi voksoláson két jelölt mérettette meg magát a szavazatokért. Kassab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben, valamint Deméné Ilonka Gabriella függetlenként a Szabadjászok Tisza-sziget támogatásával. A hivatalos adatok szerint a választásra jogosult polgárok alig több mint 21%-a járult az urnákhoz a két kijelölt szavazókörben, ami összesen alig több mint 400 leadott voksot jelent. A szavazatszámlálás után kiderült, hogy a választást végül nagy arányú győzelemmel a voksok közel 83%-át megszerezve Deméné Ilonka Gabriella nyerte meg. Győzelemmel kezdte az NB1-es kosárlabda bajnokság döntőjét a címvédő NHS Szolnoki Olajbányász, miután hazai pályán 94-79-re múlta felül a szombathelyi Falkó KC együttesét. A piros-feketék ezzel megszerezték a vezetést az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A szolnoki diadal kulcsának a kiemelkedő csapatjáték és a ponterős kinti dobások bizonyultak. A hazaiak 33 kísérletből 18 triplát süllyesztettek el a gyűrűben, miközben a gólpassz csatát is 28-15-re nyerték, amiből Somogyi Ádám egymaga 20 asszisztot vállalt. Vedrán Bosznics a Szolnok vezetőedzője a vármegyei napilapnak dicsérte a csapat energiáját, de hangsúlyozta, hogy a fizikai párharcban még javulniuk kell, hiszen a Falkó a lepattanózásban jobbnak bizonyult. Milos Konakov a Vasiak mestere szerint az utolsó 5 perc döntött, amikor a Szolnok 6 távoli dobással végleg eldöntötte a találkozót. A döntő második felvonását ma este rendezik meg Szombathelyen, ahol a sárga-feketék mindent megtesznek az egyenlítésért. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk. A maximumok 19-25 fok között lesznek, éjjelente 8-11 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Balvin Barbie és a párja Dylan érkezik ebbe az órába egy hatalmas nagy bejelentéssel, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, május 19-e van kedd, és itt lesz velem majd Nelly a Ride With Me-vel, na meg a Flower Power, ugyanis velük indulunk. Kezdünk a You Won't Forget About Me-vel.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Palvin Barbie, magyar szupermodell és amerikai színész férje Dylan közös fotókkal, valamint egy ultrahang képpel jelentették be, hogy első gyermeküket várják. A poszt nem akár milyen vizuális poénnal érkezett, az ultrahangon ugyanis a baba formája láthatóan a metal villára hasonlít, és a sztárpár is kiposztolt egy olyan képet, ahol a kettőjük keze a metal villát mutatja. A bejelentés különösen megható annak fényében, hogy a világhírű modell kevesebb, mint egy éve állt nyilvánosság elé azzal a hírrel, hogy endometronózissal műtötték. A pár története 2023-ban vett még egy komolyabb irányt, amikor eljegyzésüket követően Pestvár megyei Cegléd Bercelen hivatalosan is összekötötték az életüket. Aki esetleg megkérdőjelezni a hír jelentőségét, annak érdemes rápillantani a statisztikára. A bejelentés szó szerint letarolta a netet. A posztra mindössze 10 óra leforgása alatt több mint 3,5 millió kedvelés érkezett, ami tökéletesen megmutatja a sztárpár elképesztő globális népszerűségét. Gratulálunk Barbie-nak és Dylannek, sok boldogságot és egészséget természetesen. A legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jön Nelly!

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Blaha Louisiana és a Nemereszt, és mielőtt mondanám, hogy mivel megyünk tovább, annyit hagyd mondjak el, hogy május 19-e van kedd, az Ivók és a Milánok a névnaposok, a születésnaposok között Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket, és a mai napon van a Fair Play világnapja. A rövid szünet után pedig a Soul Searcher érkezik, ő rázza majd föl a reggelünket, méghozzá a Can't Get Enough-fal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Történelmi toronyóra szerkezett a Jendrassy gépipari technikumban. 7 év börtönre ítélték az anyát, aki magára és kislányára robbantotta a házat. Bővül az önkéntes meteorológiai hálózat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ritka ipartörténeti kincsel gazdagodott a Jendrassy György gépipari technikum nemrégiben átadott új szárnya, ahol egy több mint 170 éves toronyóra szerkezetet állítottak ki. Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja az Új Néplapnak elmondta, hogy a belvárosi templom használaton kívüli kézi kovácsolással készült óraművét egyedülálló mentőakcióval őrizték meg az utókornak. Mivel a szerkezet a toronyban egy daruval megközelíthetetlen helyen volt, a szakemberek darabjaira szedték, majd konzerválás után az iskola első emeletén építették újjá. A történelmi hitelesség megőrzése érdekében az órát nem hozták működőképes állapotba, hanem a hosszú idő nyomait viselő fellelt állapotában konzerválták egy speciális felületvédő réteggel. Az ódon műszaki emlék mostantól a nagy közönség számára is szabadon megtekinthető az oktatásban. Intézményben. 7 év börtönbüntetésre ítélte a szolnoki törvényszék azt az 53 éves nőt, aki 2 évvel ezelőtt szándékosan gázrobbanást idézett elő szelevényi otthonában, hogy végezzen magával és 9 éves kislányával. Az ingatlan a detonáció következtében összedőlt és kigyulladt, a gyermek életét pedig csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás, valamint az intenzív terápia mentette meg. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés kísérlete miatt emelt vádat, ám a bíróság a bizonyítási eljárás alatt megállapította, hogy az anya hirtelen elhatározásból súlyos magánéleti válsága miatt cselekedett. A törvényszék közleménye szerint enyhítő körülményként vették figyelembe a nő beszűkült tudatállapotát és megbánását. A szabadságvesztés mellett ugyanakkor megszüntették a szülői felügyeleti jogát is. Az ítélet nem jogerős, a védő enyhítésért fellebbezett, így az ügy a szegedi ítélőtábla előtt folytatódik. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk. A maximumok 19-25 fok között lesznek, éjjelente 8-11 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, Nelly Furtado és a Turn of the Light után. Hagy mondjam el, hogy 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. 8 óra után érkezik John Travolta és a Cannes-i Filmfesztivál. Bizony-bizony lesz meglepetés majd, de csak akkor árulom el, mikor majd 8 óra után leszünk. És végül 9 óra után a sportrovatba, Chelsea és London, és egy olyan személy náluk, aki szerintem nem gondoltuk volna, hogy valaha náluk fog kikötni. Na mindegy is, erről is jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Anastasia és a Pay My Dulce, a folytatás pedig Will Smith-é Miami-val. Itt a Best-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig John Travoltával és a Cannes Film Fesztivállal fogunk foglalatoskodni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, hogy jól induljon a reggel. Bekészítettem már például a The Killers-t, méghozzá Human-nel érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megkezdődött a többletvíz visszatartása a Tisztán. Garázdaság a szolnoki vonalon börtönbe kerülhet a balhézó potyautas. Védekezés a szőlőkabóca ellen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jelentős javulás várható a Tisza vízjárási helyzetében a napokban tapasztalható csapadékosabb időjárás hatására. Bár hétvégén a mérőállomások adatai szerint még alig észleltek esőt a részvízgyűjtőkön, a Hungaromet legfrissebb előrejelzései szerint gyökeres fordulat előtt állunk. Hétfőn egy kiterjedt csapadékzóna érte el a térséget, ami ezen a héten területi átlagban 30-40 mm-nyi esőt hozhat a Sajó, a Hernád és a Zagyva vízgyűjtő területeire. A szakemberek tájékoztatása szerint a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Jásságban és a Nagykunságban is 40 mm körüli csapadék várható. A vízügyi igazgatóság kiemelte, a folyókon érkező többletvizet a lehető legnagyobb arányban igyekeznek visszatartani a mederben és a tározókban. Jelenleg a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon közel 250 millió köbméter vizet tárol, ami kulcsfontosságú a nyári időszak biztonságos vízellátásához. A szakemberek folyamatosan figyelik a meteorológiai helyzetet és a hidrológiai adatokat. Vádat emeltek egy újszilvási férfi ellen, aki jegy nélkül utazott a Szolnok-Budapest vasútvonalon, majd a lebukása után rátámadta a munkáját végző jegyvizsgálóra. A Nagykátai Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt letöltendő börtönbüntetést indítványozott a büntetett előéletű elkövetővel szemben. A tavaly júliusi incidens alatt a férfi teljesen elvesztette az önkontrollját, amikor a kalauz felszólította, hogy a következő állomáson szálljon le a vonatról. A tomboló utas trágár szitkozódások közepette többször arcul köpte és megrugdosta a jegyvizsgálót. A támadást pedig a peronon is megpróbálta folytatni, mielőtt elmenekült a helyszínről. A hatályos jogszabályok szerint a közfeladatot ellátó személyek sérelmére elkövetett erőszakos tettekért akár 5 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk. A maximumok 19-25 fok között lesznek, éjjelente 8-11 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 8 óra, május 19-e van kedd, és természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams a Let Me Entertain You-val, na meg a kezdés Aura Downie, és ebbe az órában a Cannes filmfesztiválra látogatunk John Travolta segítségével.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék meglepetés szerűen tiszteletbeli aranypálmát vehetett. Tehát John Travolta a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat péntek este élete első saját rendezésének díszbemutatója után adta át a fesztivál művészeti igazgatója. A láthatóan meghatódott sztár úgy fogalmazott, számára ez a kitüntetés még az Oscar-díjat is felülmúlta. A mostani életműdéi egy páratlan évtizedeken és műfajokon átívelő karrier méltó megkoronázása. Gratulálunk John Travoltának, és további sikereket kívánunk neki. Én pedig hozom most a legjobb zenéket, hogy jól induljon a reggelünk. Itt lesz velem például Dario G, de most még a The Killers zenél nekünk. Jön a Human ide a Bestre.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.
1: Come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Alacsony részvétel mellett nagy arányú győzelem a jászberényi időközi választáson. Előnyben a Szolnok a kosárlabda bajnoki döntőben. Illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hivatalosan is lezárult az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében, amit a korábbi alpolgármester és képviselő Balogh Béla lemondása miatt írtak ki. A vasárnapi voksoláson két jelölt mérettette meg magát a szavazatokért. Kassab Adon is a Mi Hazánk mozgalom színeiben, valamint Deméné Ilonka Gabriella függetlenként a Szabad Jászok Tisza sziget támogatásával. A hivatalos adatok szerint a választásra jogosult polgárok alig több mint 21%-a járult az urnákhoz a két kijelölt szavazókörben, ami összesen alig több mint 400 leadott voksot jelent. A szavazatszámlálás után kiderült, hogy a választást végül nagy arányú győzelemmel a voksok közel 83%-át megszerezve Deméné Ilonka Gabriella nyerte meg. Győzelemmel kezdte az NB1-es kosárlabda bajnokság döntőjét a címvédő NHS Szolnoki Olajbányász, miután hazai pályán 94-79-re múlta felül a szombathelyi Falkó KC együttesét. A piros-feketék ezzel megszerezték a vezetést az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A szolnoki diadal kulcsának a kiemelkedő csapatjáték és a ponterős kinti dobások bizonyultak. A hazaiak 33 kísérletből 18 triplát süllyesztettek el a gyűrűben, miközben a gólpassz csatát is 28-15-re nyerték, amiből Somogyi Ádám egymaga 20 asszisztot vállalt. Vedrán Bosznics, a szolnok vezetőedzője, a vármegyei napilapnak dicsérte a csapat energiáját, de hangsúlyozta, hogy a fizikai párharcban még javulniuk kell, hiszen a Falkó a lepattanózásban jobbnak bizonyult. Milos Konakov, a vasiak mestere szerint az utolsó 5 perc döntött, amikor a szolnok 6 távoli dobással végleg eldöntötte a találkozót. A döntő második felvonását ma este rendezik meg Szombathelyen, ahol a sárga-feketék mindent megtesznek az egyenlítésért. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk. A maximumok 19-25 fok között lesznek, éjjelente 8-11 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt Avril Lavigne és a Girlfriend, ez aztán megébresztett minket. A 2000-es évek egyik pop-rock felvétele volt mindez, és most a 90-es években látogatunk el, és azon belül is egy funky partira, méghozzá C.G. Lewis segítségével a következő 3,5 percben. Az Art to the AL, megyünk tovább most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akarok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportrovat, nagyon röviden, a Chelsea-hez fogunk ellátogatni Londonba, ahol bizony-bizony a kispadon változás fog történni, jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem természetesen, hogy a kedd reggelünk jól induljon, legyen szó arról, hogy már valaki éppen a munkaidejét tölti, vagy még csak utazik, vagy még próbál megébredni, mindenkinek kedvezni fogok. A Black Machine csapatát már bekészítettem, a How G-val érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Történelmi toronyóra szerkezett a Jendrassy gépipari technikumban. 7 év börtönre ítélték az anyát, aki magára és kislányára robbantotta a házat. Bővül az önkéntes meteorológiai hálózat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ritka ipartörténeti kincsel gazdagodott a Jendrassy György gépipari technikum nemrégiben átadott új szárnya, ahol egy több mint 170 éves toronyóra szerkezetet állítottak ki. Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja az Új Néplapnak elmondta, hogy a belvárosi templom használaton kívüli kézi kovácsolással készült óraművét egyedülálló mentőakcióval őrizték meg az utókornak. Mivel a szerkezet a toronyban egy daruval megközelíthetetlen helyen volt, a szakemberek darabjaira szedték, majd konzerválás után az iskola első emeletén építették újjá. A történelmi hitelesség megőrzése érdekében az órát nem hozták működőképes állapotba, hanem a hosszú idő nyomait viselő fellelt állapotában konzerválták egy speciális felületvédő réteggel. Az ódon műszaki emlék mostantól a nagy közönség számára is szabadon megtekinthető az oktatási intézményben. 7 év börtönbüntetésre ítélte a szolnoki törvényszék azt az 53 éves nőt, aki 2 évvel ezelőtt szándékosan gázrobbanást idézett elő Szelevényi otthonában, hogy végezzen magával és 9 éves kislányával. Az ingatlan a detonáció következtében összedőlt és kigyulladt, a gyermek életét pedig csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás, valamint az intenzív terápia mentette meg. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés kísérlete miatt emelt vádat, ám a bíróság a bizonyítási eljárás alatt megállapította, hogy az anya hirtelen elhatározásból súlyos magánéleti válsága miatt cselekedett. A törvényszék közleménye szerint enyhítő körülményként vették figyelembe a nő beszűkült tudatállapotát és megbánását. A szabadságvesztés mellett ugyanakkor megszüntették a szülői felügyeleti jogát is. Az ítélet nem jogerős, a védő enyhítésért fellebbezett, így az ügy a szegedi ítélőtábla előtt folytatódik. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északi, északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk. A maximumok 19-25 fok között lesznek, éjjelente 8-11 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon egy nagyon rövid foci hírrel készültem, a Chelseahez látogatunk el Londonba, és bizony-bizony változás van a kispadon, úgyhogy erről lesz szó. No, meg a legjobb zenéket is hozom természetesen, és ők lesznek túlnyomó többségben. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, kezdünk Madonnával. Ez a Give It To Me.
0: Best FM. A

Best FM a legjobb zenék, véget érnek a találgatások a londoni kékek házatáján, ugyanis most a Chelseahez látogatunk el a mai sportrovatba. Hivatalos közleményében erősítette meg a csapat, hogy Xavi Alonso lesz a férfi labdarúgó csapat új vezetőedzője. A spanyol szakember 4 éves szerződést írt alá a klubbal, munkát pedig majd 2026. július 1-én kezdi majd meg a Stamford Bridge-en. A kékek teljesítménye ebben a szezonban elég hullámzó volt, bár a 2025-26-os idényt még remekül kezdték. A gyenge eredmények után borítékolható volt a váltás, és bár az érdeklődésről már korábban is sokat lehetett hallani, a végső pecsét csak a vasárnapi bejelentéssel került a papírokra. Mit érdemes tudni az új mesterről? Xavi Alonso jelenlegi szezon első felében a Real Madrid kispadján ült, ahol sajnos a játékosok kezdték ki őt, ugyanis túl nagy rendet próbált rakni az öltözőben, és hát a sztárok ezt nem nagyon viselték el. Aztán a nagy áttörés neki korábban volt a Bayer Leverkusennél, innen ment a Real Madridba, ahol egy egészen elképesztő, veretlen szezon végén ünnepelhette a történelmi németi bajnoki címet, ahonnan a trónról letaszította a Bayern Münchent. A londoni együttes abban bízik most, a Chelsea, hogy a spanyol tréner képes lesz újra felépíteni a stabilitást és visszahozni a győztes mentalitást a csapathoz. Kíváncsian várom, hogy mindez sikerül-e tehát Xavi Alonsónak. Most a legjobb zenékkel folytatjuk, hogy megadják a löketet a kedd reggelünkhöz, legyen szó munkáról, vagy még csak ébregetésről. Mindenkinek szól most a Grease 2000, ezzel menjünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Ellie és a Two Times. Egy kicsit megdübrögtettük a 90-es évek klub falait, és most ezt magunk mögött hagyjuk. Egy stílusváltás jön, és még az évtizedet is lecseréljük a 2000-es évekre. Ugyanis jön egy olyan R&B sztár, aki bizony-bizony korszakalkotó volt a maga korában. Egyrészt a zseniális hangjával, másrészt pedig a zseniális zenei ötleteivel. Ékön érkezik, és egy olyan dal, aminek egyébként az eredetije egy 60-as évekbeli dalhoz kötődik, de most ő hozza el nekünk, ahogyan a 2000-es években megálmodta. Akon, Lowly, ezzel megyünk tovább itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 10 óra után pedig természetesen szólnak, a keddi munkaidő mellé a legjobb zenék, hogy kicsit feldobják a hangulatot az irodában, a kocsiban, vagy éppen bárhol, ahol a munkát végezzük. Segítségemre lesz ebbe például majd az NSYNC, az I Want Your Back-kel érkezik majd a csapat.

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól.
1: Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel.
0: Night Shift-tel az éjszakába

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnok jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyaloghídja, a Tiszavirághíd. Az ideérkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljárókból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek. A Tiszavirághoz hasonlót Walesben találunk, a Halihedi Kelta kapuhidat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Eötvöstéri víztorony egykoron a város egyik legmagasabb épülete volt, és 60 éven át szolgálta a szolnokiakat. Miután az 1900-as évek elején rohamosan fejlődött Szolnok, szükségessé vált a vízhálózat kiépítése. Több terv után egy akkor még új technológiának számító vasbeton szerkezet mellett döntöttek. 1910-ben adták át a 36 méteres tornyot, mely 600 köbméteres tárolóval rendelkezik. A nyolcszögletű torony 8 pilléren áll. Magassága és központi fekvése miatt 1924-től a tűzoltók figyelőállása is volt. Az 1944-es angol bombázást nem úszta meg sérülés nélkül a víztorony, amit aztán 1956-ban újítottak fel, és a 70-es évekig még ki tudta szolgálni az igényeket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Megkezdődött a többletvíz visszatartása a Tiszán. Garázdaság a szolnoki vonalon börtönbe kerülhet a balhézó potyautas. Védekezés a szőlőkabóca ellen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jelentős javulás várható a Tisza vízjárási helyzetében a napokban tapasztalható csapadékosabb időjárás hatására. Bár hétvégén a mérőállomások adatai szerint még alig észleltek esőt a részvízgyűjtőkön, a Hungaromet legfrissebb előrejelzései szerint gyökeres fordulat előtt állunk. Hétfőn egy kiterjedt csapadékzóna ért el a térséget, ami ezen a héten területi átlagban 30-40 mm-nyi esőt hozhat a Sajó, a Hernán és a Zagyva vízgyűjtő területeire. A szakemberek tájékoztatása szerint a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Jásságban és a Nagykunságban is 40 mm körüli csapadék várható. A vízügyi igazgatóság kiemelte, a folyókon érkező többletvizet a lehető legnagyobb arányban igyekeznek visszatartani a mederben és a tározókban. Jelenleg a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon közel 250 millió köbméter vizet tárolnak, ami kulcsfontosságú a nyári időszak biztonságos vízellátásához. A szakemberek folyamatosan figyelik a meteorológiai helyzetet és a hidrológiai adatokat. Vádat emeltek egy újszilvási férfi ellen, aki jegy nélkül utazott a Szolnok-Budapest vasútvonalon, majd a lebukása után rátámadta a munkáját végző jegyvizsgálóra. A Nagykátai Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt letöltendő börtönbüntetést indítványozott a büntetett előéletű elkövetővel szemben. A tavaly júliusi incidens alatt a férfi teljesen elvesztette az önkontrollját, amikor a kalauz felszólította, hogy a következő állomáson szálljon le a vonatról. A tomboló utas trágár szitkozódások közepette többször arcul köpte és megrugdosta a jegyvizsgálót. A támadást pedig a peronon is megpróbálta folytatni, mielőtt elmenekült a helyszínről. A hatályos jogszabályok szerint a közfeladatot ellátó személyek sérelmére elkövetett erőszakos tettekért akár 5 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk. A maximumok 19-25 fok között lesznek, éjjelente 8-11 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, együtt töltjük a délelőtti munkaidőt. Na, hogy a legjobb zenékkel karöltve a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 19-e van, kedd, és természetesen nosztalgiázunk a 90-es évek és 2000-es évek világába, ebbe az órába is. Itt lesz velem az NSYNC csapata az I Want Your Back-kel, a kezdés pedig a Crystal Waters-é, a Destination Calabria szól tőlük.
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Üljön elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, az NSYNC a csajok nagy kedvence volt, ez az I Want Your Back-kel. Egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk azzal a DJ-vel, azzal az úriemberrel, akinek sikerült Bryan Adams-et rávenni egy duetre, méghozzá egy zseniális remixnek köszönhetően, amit a dalára készített. Most nem ezzel a dallal jön sikén, de a Love on the Run-t hozom tőle majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, utána pedig természetesen hozom a legjobb zenéket. Van még egy utolsó délelőtti óránk, amit együtt töltünk, és ebben az órában jön, ami még nem volt. Itt lesz például velem Eminem, a The Real Slim Shady tolja majd 11 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Kikerülték a szolgálati utat a kegyelmi ügyben, ez derült ki az aktánkból. Keresik az új James Bondot, sok napsütés várható ma, és csak néhol lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy jogilag ezt azért tehették meg, mert az érintett K. Endre könyvet írt a történetről. A kormányfő elmondta, hogy a dokumentumokból az derül ki, hogy az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit nem támogatta azt, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, ennek ellenére Novák Katalin volt köztársasági elnök mégis kegyelmet adott neki, ráadásul a szolgálati út megkerülésével egy nap alatt zárták le az ügyet. További részleteket egyelőre nem lehet tudni, ezért a miniszterelnök felszólította Súlyog Tamást, jelenlegi köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos elnöki hivatalban lévő dokumentumokat. Felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap az NKA kifizetéseit. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, hogy átnézik a korábbi kifizetéseket és letiltják a jogszerűtlen utalásokat. Hozzátette azt is, hogy a bent ragadt pénzeket ezután ki fogják majd fizetni. A Nemzeti Kulturális Alap többek között művészeket, könyvtárakat, könyvkiadókat, fesztiválokat és zenei produkciókat támogat. Jól kereshetnek idén nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedés jelent, ez derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik, de fesztiválokon és vendéglátóhelyeken is jól járnak a fiatalok. Hivatalosan is keresik az új James Bondot. Az Amazon MGM filmstúdió megerősítette, hogy már zajlanak a meghallgatások Daniel Craig utódjának kiválasztására. Ő ugyanis az 5 évvel ezelőtti legutóbbi James Bond filmben búcsúzott a szereptől. A most készülő új alkotás egyébként már a 26. film lesz, és eddig 6 színész bújt bele a legendás 007-es ügynök bőrébe. Elsőként Sean Connery volt James Bond a filmvásznon, aztán Roger Moore-t, Timothy Dalton-t, Pierce Brosnan-t és Daniel Craig-et láthat brit titkos ügynökként. Kellemes tavaszi időnk lesz ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, bár helyenként lesznek gomoly felhők az égen, de csak néhol fordulhatnak elő gyenge záporok. A szél megélénkülhet, de nem lesz hűvös, 19-23 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 8-15 fok valószínű. Holnap is hasonló időben bízhatunk, sok napsütés várható, és csak a délutáni kora esti órákban lehetnek gyenge esők. Holnap ráadásul tovább melegszik a levegő, 21-25 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtti munkaidő legnehezebb órája jön, ugyanis ki kell bírni még ezt az egy órát ebédig, hogy ehessünk. Én már tűkön ülök, nagyon éhes vagyok, úgyhogy gyorsan mondok egy kis étvágy csillapítót, hogy mivel készültem ebben az órában. Itt lesz például velem a Soul to Soul, a Get Alive-val érkezik majd a csapat, de Gloria Estefan hangja is felcsendül, a Turn a Beat Around-ot hozza majd el.
2: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb
1: zenék. Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: nem.
1: Best FM a legjobb zenék. A 90-es évekkel folytatjuk, mégis a 70-es évek diszkó világát, klub energiáját fogjuk egy kicsit átélni, méghozzá Gloria Estefánnak köszönhetően, és nagyon remélem a munka mellé is megadja az energiát a kis house-os elemekkel díszített dal. Jön a Turn a Beat Around és Gloria Estefán.

úgysem felelnél. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik gyerekcsapata, a Hands on Tesók zenét, ez volt az Mbapp. Szép napot kívánok mindenkinek a mai napon, május 19-e van, kedd, az Ivók és a Milánok a névnaposok, a születésnaposok között Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Fair Play világnapja. Egy rövid szünet következik, aztán természetesen az óra végéig még hozom a legjobb zenéket. A szünet után itt lesz velem a Deja Vu, a Can't Stop-pal kezdek, én se tudok még megállni az óra végéig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Learning to Let Go Heinz Gábor Vigától, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővé a délután egészen este 6 óráig, ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben fognak szólni méghozzá Night Shift csapatának köszönhetően, és hogyha kedd, akkor White Boy mellé érkezik Hangya, ami nem tesz mást, mint hogy funky zenék szólnak majd mixben az első 2 órában, ezt lehet majd élvezni este 6 órakor, én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap találkozhatunk legközelebb majd itt reggel a Best FM-en. Mindenkinek kívánok szép délutánt, utoljára a Melody Maker-t indítom, ez a Money Monday, Wiz Hall!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnapig rendelkezhetünk az adónk 1+1%-áról, egyelőre nem támadja meg újra iránt az Egyesült Államok, sok napsütés várható ma is, 23 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Még több százezren nem rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, erre holnap éjfélig van még lehetőség. A határidő betartása pedig fontos, mert a késve küldött felajánlások érvénytelenek lesznek, erre hívta fel a figyelmet a NAV. Az adóhatóság azt közölte, hogy eddig már több mint 1 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, amit a legkönnyebben online az ESZJL felületén lehet megtenni. Tavaly több mint 1.800.000-re rendelkeztek az 1+1%-okról, így több mint 20 milliárd forinttal segít tették az egyházakat és a civil szervezeteket. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, ezt mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzet voltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Krémmel töltött ostyákat mond ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Összesen 15 féle terméket vettek le a polcokról, mindegyik a Karamellcsokó Kft. Édessége, és az a gond velük, hogy határérték feletti glutént tartalmaznak. Ezért a hatóság arra kérte a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy ne fogyasszanak ezekből a termékekből. Az érintett édességek listáját és fotóját a Népi oldalán lehet megnézni. Donald Trump elhalasztotta az újabb katonai támadást Irán ellen. Az amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére tette ezt, erről írt a közösségi oldalán. A posztja szerint az arab szövetségeseknek az a véleménye, hogy egy olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak és a Közel-Kelet minden államának elfogadható lesz, és amely magában foglalja azt, hogy Irán nem jut atomfegyverhez. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk ma, sok napsütés várható, és bár lesznek felhők az égen, de csak néhol számíthatunk gyenge esőkre. 19-23 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 8-15 fokig hűl majd a levegő. Holnap is hasonló idő vár ránk, sokat süt majd a nap, de a délutáni órákban lehetnek kisebb záporok. Holnap 21-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy egész héten ilyen időnk lesz, vagyis a napsütéses órákat bárhol megzavarhatják majd gyenge esők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes kedd délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ámul dél, úgyhogy jöttem örömet fakasztani. Na jó, szimplán jó zenéket hozni ma délután, amivel egyszerűen csak jól érezzük magunkat. Jön mindjárt Kim Mazzell és a Young Heart Run Free, itt lesz majd Kelly Rowland is és a Work, úgyhogy ezzel kívánok jó munkát az éppen munkában lévőknek. Christina Aguilera pedig Ricky Martinnal indít.

Best FM a legjobb zenék, napsütéses vidám délutánt kívánok mindenkinek, és igazán jó hangulatot. Azoknak is természetesen, akik mondjuk ballábbal keltek fel, vagy ez nem feltétlen az ő napjuk, úgy érzik. Most egy kicsit nekem is ilyen volt a délelőtt, úgyhogy fogjunk össze, hallgassunk jó zenéket, hát ha attól egyébként jobb lesz a kedvünk. Nekem ez általában beválik. Úgyhogy hozom majd a Nightcrawlers dalát, jön a Push the Feeling On, itt lesz Kelly Rowland és a Work, ha már dolgoznunk kell. Közlekedési információkat is hozok, napkérdését is, úgyhogy számíthatnak rám. Na meg Kim Mazelre, Young Hearts Run Free, the Best of a Man.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik éppen úton vannak, mindenki vigyázzon magára és egymásra, ha pedig bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi nekem vagy felhív. A számunk nem változott, 0620-55-55-155-ös. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé a 14-es kilométernél a Hárosi Dunahídon éppen karbantartás van, úgyhogy a belső sáv zárva is van. Az aktuális munkaterület mögött jelen pillanatban is 3 kilométeres a torlódás, vagy már ezt is meghaladta. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk, ez az info is idejött, ha bárkinek van még, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Oh,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Na gyerünk tovább, ez volt a New Level Empire és a Republic dala, a Valódi, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert mindjárt egy óra. Utána Király Viktor nyitja majd az órát, a következőt. Itt lesz a szóló.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Sándor Palota átadja a kegyelmi ügyiratait a kormánynak, osztrák mozdonyokkal lesz pontosabb a MÁV, napos, enyhe, többnyire száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Átadja a kormánynak a kegyelmi ügyiratait a Sándor Palota. A közleményükben azt írják, hogy hivatalos megkeresés esetén készek segíteni a dokumentumokkal. Magyar Péter miniszterelnök ma szólította Felsúlyok Tamás köztársasági elnököt arra, hogy hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy aktáit, abból ugyanis kiderülhet, hogy Novák Katalin akkori köztársasági elnök miért adott kegyelmet K. Endrének annak ellenére, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem javasolta ezt. Az ezt bizonyító iratokat ma hozták nyilvánosságra. Már készül a MÁV a nyári szezonra. Májusban 6 darab vadonatúj Siemens Vectron mozdony érkezett a bérelt mozdonyflottába, így most már 45 ilyen mozdony húzza a vonatokat. Erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint ezek a mozdonyok eddig főleg a kelet-magyarországi IC-kkel közlekedtek, de nyáron a keszthelyi szerelvényeket segítik, ezáltal csökkenhetnek a késések a Balaton partján. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. Ezután június 1-től kezdődnek majd a szóbelik, először az emelt, majd a középszintűek, amelyek július 1-jéig tartanak. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondol úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-jéig várjuk a pályázatokat.
1: Kellemes tavaszi időnk lesz ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, bár helyenként lesznek gomoly felhők az égen, de csak néhol fordulhatnak elő gyenge záporok. A szél megélénkülhet, de nem lesz hűvös, 19-23 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 8-15 fok valószínű. Holnap is hasonló időben bízhatunk, sok napsütés várható, és csak a délutáni kora esti órákban lehetnek gyenge esők. Holnap ráadásul tovább melegszik a levegő, 21-25 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes keddet mindenkinek, Majoros Rita vagyok, na ebben az órában is isteni zenék jönnek, a mi kedvünkre tesznek. Például Estelle és Kanye West jön majd az American Boy, itt lesz Whitney Houston és a Step by Step, de jön a Salome de Bahia is, úgyhogy jöhet egy kis csípőtekerés és az outro lugár. Most Király Viktor indítja az órát.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

ami az előző lakókkal történt. Mit vittek el, ami mondjuk indokolatlan volt, mi az, amit ott hagytak, amit mondjuk nagyon nem kellett volna, milyen állapotok fogadtak minket, stb. 0620-55-55-155. Ide jöhetnek ezek a történetek. És ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Oda is várom őket, hogyha valaki egy kicsit hosszabban üzenné meg, de nyugodtan fel is hívhatnak, úgyhogy jöhetnek az igazán vicces, vagy megdöbbentő, vagy akár tényleg nagyon háporszongató történetek is. Mellé pedig isteni zenék a folytatásban, úgyhogy Whitney Houston énekel mindjárt egy nagyot. Előtte még Estelle jön, és Kanye West, és az American Boy, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autót keleti szektorában kaptam egy infót, hogy gyár közelében szalagkorlátot javítanak. 34-es kilométernél zárva a belső sáv, és legalább 3 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Budapest felé burkolati jeleket festenek Biatorbágy környékén, a 18-as kilométernél csak egy sáv járható. Az M7-esen Letenye felé Zamárdi környékén pedig baleset történt. Az autópálya érintett oldalát le is zárták. A rendőrség a 112-es kilométernél a Zamárdi felső Szántód Siófok nyugat csomópontban letereli az autókat. Visszatérni a 114-es kilométernél a Balatonendréd Tab Zamárdi csomópontban lehet. 0620 55 55 155, ide pedig lehet hírni, hogyha bárkinek útinfója van, de nyugodtan hívjanak is, hogyha úgy könnyebb. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt ennek az órának is vége, pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney Spears-el indulunk. És jön majd a kompakt diszkó is a hősökkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még több millióan nem adták le az adóbevallásukat, depressziós az egyetemisták többsége, egész héten napos időnk lesz, de gyenge esők bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallásukat. Holnap éjfélkor jár le a határidő, ennek ellenére eddig 2 millió 200 ezer bevallás érkezett, pedig a NAV több mint 5 millió 600 ezer tervezetet készített el, amelyeket elég csak ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, a tartozásokat is most kell kifizetni, és az 1+1%-okról is holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Jól kereshetnek idén nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedés jelent, ez derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik, de fesztiválokon és vendéglátóhelyeken is jól járnak a fiatalok. Nincsenek jól az egyetemisták és főiskolások. 40%-uk küzd depresszióra utaló tünetekkel, és ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról, ez derült ki egy friss magyar tanulmányból. Eszerint a fiatalok a szorongásuk enyhítésére gyakran használják a közösségi médiát, pedig az tovább súlyosbíthatja a problémáikat, azért mert ők annak a generációnak a tagjai, akiknek a személyiség fejlődését már egészen fiatal korukban is befolyásolták a közösségi oldalak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba, vagyis az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőzködő őzgidákat és fészekaljakat. Ezt mondta rádiónak Bleier Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítség a területet felmérjük, és onnan kimentjük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kasszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gita található.
1: Napos, többnyire száraz időben bízhatunk ma. Sok napsütés várható, és bár lesznek felhők az égen, de csak néhol számíthatunk gyenge esőkre. 19-23 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 8-15 fokig hűl majd a levegő. Holnap is hasonló idő vár ránk, sokat süt majd a nap, de a délutáni órákban lehetnek kisebb záporok. Holnap 21-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy egész héten ilyen időnk lesz, vagyis a napsütéses órákat bárhol megzavarhatják majd gyenge esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt lassan 4 perccel, megy tovább a jó hangulatú délután, én Majoros Rita vagyok. Hamarosan pedig Sonic jön, és a Skyna, meg a Red Hot Chili Peppers, és az Other Side. Én egy sütit szeretnék, legszívesebben valami jó csokisat, de nem, 2 napja tart a diéta, úgyhogy még erős vagyok. Úgyhogy inkább táncolok Britney Spears dalára, itt a Gimme More, szép napot!
0: Be!

Vesztefem a legjobb zenék. A mai nap kérdése, jobban mondva inkább témája az, hogy költözésnél kinek mi volt a legmegdöbbentőbb, legbizarabb vagy legnevetségesebb dolog az előző tulajjal vagy az előző bérlővel, hogyha a bérletről van szó. Mi az, amit ott hagyott, mi az, amit indokolatlanul magával vitt, stb. Stb. Na nézzük, mit ír Robi. A beköltözés után az albérletbe kiderült, hogy a gardrob hátfala mögött van egy egész minibár, mindenféle poharakkal, viszkis üvegekkel, üresek voltak egyébként, mint egy igazi titkos James Bond szekrény. Van azért ebben némi, nem is tudom, félelmetes faktor. Tomi is írta, az előző lakó magával vitte a konnektorokat, nem viccelek, a falban csak lyukak maradtak. Nem igazán értettük miért, főként, hogy albérletről van szó. De ha már leszerelés, Zoli is írt, hogy náluk az előző bérlő mindent ott hagyott, kivéve az ajtó kilincseket, azokat valamiért leszerelte és elvitte, de ezen kívül tényleg bútort, mindenféle konyhai eszközt ott hagyott, csak valahogy a kilincseket vitte el. Néha jó lenne ezeket megkérdezni. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide a hasonló sztorik, vagy hogyha valaki megmerte ezeket kérdezni és kapott is rá választ, mindenképpen érdekel. A jó zenék pedig a folytatásban is itt vannak, hiszen jön a Red Hot Chili Peppers és az Other Side, előtte még a Crystal Waters-szel megy tovább a nap. Remélem, hogy jól mulatnak.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, az úton lévőknek pedig szerencsés utat, tudják, mindenkit hazavárnak, úgyhogy legyünk óvatosak. Infót kaptam a Gyáli úti felüljáróról, hogy a Fék utcai kereszteződés előtt baleset történt, és egy kisebb dugó is kialakult, úgyhogy a Budapesten autózók erre figyeljenek. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek információja van az utakról, megköszönöm, hogyha megírja. Még azt kaptam, hogy az M0-ás autóút keleti szektorán, Gyál közelében továbbra is szalagkorlátot javítanak a 34-es kilométernél. A korlátozás megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat továbbra is. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: We'll be right back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Megkezdődött a többletvíz visszatartása a Tisztán. Illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Bővül az önkéntes meteorológiai hálózat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jelentős javulás várható a Tisza vízjárási helyzetében a napokban tapasztalható csapadékosabb időjárás hatására. Bár hétvégén a mérőállomások adatai szerint még alig észleltek esőt a részvízgyűjtőkön, a Hungaromet legfrissebb előrejelzései szerint gyökeres fordulat előtt állunk. Hétfőn egy kiterjedt csapadékzóna érte el a térséget, ami ezen a héten területi átlagban 30-40 mm-nyi esőt hozhat a Sajó, a Hernád és a Zagyva vízgyűjtő területeire. A szakemberek tájékoztatása szerint a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Jásságban és a Nagykunságban is 40 mm körüli csapadék várható. A vízügyi igazgatóság kiemelte, a folyókon érkező többletvizet a lehető legnagyobb arányban igyekeznek visszatartani a mederben és a tározókban. Jelenleg a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon közel 250 millió köbméter vizet tárolnak, ami kulcsfontosságú a nyári időszak biztonságos vízellátásához. A szakemberek folyamatosan figyelik a meteorológiai helyzetet és a hidrológiai adatokat. Vádat emeltek egy újszilvási férfi ellen, aki jegy nélkül utazott a Szolnok-Budapest vasútvonalon, majd a lebukása után rátámadta a munkáját végző jegyvizsgálóra. A Nagykátai Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt letöltendő börtönbüntetést indítványozott a büntetett előéletű elkövetővel szemben. A tavaly júliusi incidens alatt a férfi teljesen elvesztette az önkontrollját, amikor a kalauz felszólította, hogy a következő állomáson szálljon le a vonatról. A tomboló utas trágár szitkozódások közepette többször arcul köpte és megrúgdosta a jegyvizsgálót, a támadást pedig a peronon is megpróbálta folytatni, mielőtt elmenekült a helyszínről. Az eseményeket a szerelvény biztonsági kamerája is rögzítette, ami a szemtanúk vallomásaival együtt segített a hatóságoknak azonosítani az elkövetőt. A hatályos jogszabályok szerint a közfeladatot ellátó személyek sérelmére elkövetett erőszakos tettekért akár 5 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, hívta fel a figyelmet az ügyészség. A vádlott sorsáról a Nagykátai Járás Bíróság dönt. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Népih növényvédelmi igazgatója.
3: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telep márkát tojás alakban, május közepétől július elejéig kell neki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
2: A jászkunságban már legalább 10 éve jelen van az ültetvényeken a kártevő, tavaly Jász Szent András is beleesett egy fertőzés miatt kijelölt védőzónába. Hivatalosan is lezárult az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében, amit a korábbi alpolgármester és képviselő Balogh Béla lemondása miatt írtak ki. A vasárnapi voksoláson két jelölt mérettette meg magát a szavazatokért. Kassab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben, valamint Deméné Ilonka Gabriella függetlenként, a Szabad Jászok Tisza sziget támogatásával. A hivatalos adatok szerint a választásra jogosult polgárok alig több mint 21%-a járult az urnákhoz a két kijelölt szavazókörben, ami összesen alig több mint 400 leadott voksot jelent. A szavazatszámlálás után kiderült, hogy a választást végül nagy arányú győzelemmel a voksok közel 83%-át megszerezve Deméné Ilonka Gabriella nyerte meg. Győzelemmel kezdte az NB1-es kosárlabda bajnokság döntőjét a címvédő NHS Szolnoki Olajbányász, miután hazai pályán 94-79-re múlta felül a szombathelyi Falkó KC együttesét. A piros-feketék ezzel megszerezték a vezetést az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A szolnoki diadal kulcsának a kiemelkedő csapatjáték és a ponterős kinti dobások bizonyultak. A hazaiak 33 kísérletből 18 triplát süllyesztettek el a gyűrűben, miközben a gólpassz csatát is 28-15-re nyerték, amiből Somogyi Ádám egy maga 20 asszisztot vállalt. Vedrán Bosznics a szolnok vezetőedzője a Vármegyei Napilapnak dicsérte a csapat energiáját, de hangsúlyozta, hogy a fizikai párharcban még javulniuk kell, hiszen a Falkó a lepattanózásban jobbnak bizonyult. Milos Konakov a Vasiak mestere szerint az utolsó 5 perc döntött, amikor a szolnok 6 távoli dobással végleg eldöntötte a találkozót. A döntő második felvonását ma este rendezik meg Szombathelyen, ahol a sárga-feketék mindent megtesznek az egyenlítésért. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
2: Rengetegen segítenének a meteorológusoknak. Minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
5: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
2: Ritka ipartörténeti kincsel gazdagodott a Jendrasik György Gépipari Technikum nemrégiben átadott új szárnya, ahol egy több mint 170 éves toronyóra szerkezetet állítottak ki. Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja, az Új Néplapnak elmondta, hogy a belvárosi templom használaton kívüli kézi kovácsolással készült óraművét egyedülálló mentőakcióval őrizték meg az utókornak. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északi északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk. A maximumok 19-25 fok között lesznek, éjjelente 8-11 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Kedves kedd délutánt, a stúdióban már Fodor Attila üdvözlet. A következő hatosunkban Diaz és Menta mellett Beyoncé, az Iron Mafia, Brian Adams és Rúzsa Magdi is hallható lesz, aki egyébként a hétvégén a Vál Völgyi Fesztiválon is fellép majd. Most viszont az Outkast-tel indítok, The Way You Move.
0: 102.4 West FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap csak időnként zavarják meg gomoly felhők a napsütést. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Szolnok környékén a napközbeni hőmérséklet szerdán 24 fok körül alakul majd. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat ugyan futó zápor. Az északi-északnyugati szél fog majd megerősödni. 25 fok feletti csúcsokat is mérhetünk majd. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, csapadék is csak kevés helyen alakulhat ki, 26 fok lesz majd a csúcs. A hétvége alapvetően naposan telik majd, és egyre melegebb idő érkezik olyannyira, hogy majd vasárnap, sőt jövő hétfőn a

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most programajánlatok. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban, csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertjét Martfűn a Városi Művelődési Házban lehet megtekinteni pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn ezen a héten pénteken, amikor is fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevin Juhász Fesztivál pénteken és szombaton Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben. Pénteken fellép majd a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig többek között a Carson Koma. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban, bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza tavi települések bemutatóival ezen a héten szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 19:30-tól. Woodszög besenyszögön imáron 10. alkalommal a jövő héten, csütörtökön, pénteken és szombaton. Csütörtökön felép majd a Zsák utca, a Mayday és a Dirty Rock Band, pénteken a magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds. Szombaton lesz motoros felvonulás, de felép majd Jimmy és Nika, a No Para és többek között a Kultúrsztár is. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmar, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. És ezen a szombaton és vasárnap alcsú dobozon Válvölgyi Fesztivál a Best FM-mel és olyan fellépőkkel, mint Rúzsa Magdi, T-Zeni, a Volmár, a 4S Street, a Nox és Pápai Joci. Most viszont a legjobb zenék között Robbie Williams és a Road to Mandalay.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Közmépítési munkálatra kell számítani Püspökladánynál a 4-es úton a 181-es kilométernél. Útépítést végeznek a 223-as kilométernél, ugyancsak a 4-es úton Debrecennél. Arra felé a 33-as 106-os kilométerénél is útépítésre kell számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tiszainokán, Abony és Törtel között pedig még zajlanak a munkálatok, csak a célforgalom engedélyezett. Albert Irsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítésre kell számítani a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület a 31-22-esen. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is útépítés miatt kell számítani korlátozásokra. Hajdúszoboszlón pedig a Szováti úton gázvezeték építése miatt kell jobban figyelni. A Simple Red és a Fairground most a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: guys for what. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Megkezdődött a többletvíz visszatartása a Tiszán. Illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Bővül az önkéntes meteorológiai hálózat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jelentős javulás várható a Tisza vízjárási helyzetében a napokban tapasztalható csapadékosabb időjárás hatására. Bár hétvégén a mérőállomások adatai szerint még alig észleltek esőt a részvízgyűjtőkön, a Hungaromet legfrissebb előrejelzései szerint gyökeres fordulat előtt állunk. Hétfőn egy kiterjedt csapadékzóna ért el a térséget, ami ezen a héten területi átlagban 30-40 mm-nyi esőt hozhat a Sajó, a Hernád és a Zagyva vízgyűjtő területeire. A szakemberek tájékoztatása szerint a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Jásságban és a Nagykunságban is 40 mm körüli csapadék várható. A vízügyi igazgatóság kiemelte, a folyókon érkező többletvizet a lehető legnagyobb arányban igyekeznek visszatartani a mederben és a tározókban. Jelenleg a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon közel 250 millió köbméter vizet tárolnak, ami kulcsfontosságú a nyári időszak biztonságos vízellátásához. A szakemberek folyamatosan figyelik a meteorológiai helyzetet és a hidrológiai adatokat. Vádat emeltek egy újszilvási férfi ellen, aki jegy nélkül utazott a Szolnok-Budapest vasútvonalon, majd a lebukása után rátámadta a munkáját végző jegyvizsgálóra. A Nagykátai Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt letöltendő börtönbüntetést indítványozott a büntetett előéletű elkövetővel szemben. A tavaly júliusi incidens alatt a férfi teljesen elvesztette az önkontrollját, amikor a kalauz felszólította, hogy a következő állomáson szálljon le a vonatról. A tomboló utas trágár szitkozódások közepette többször arcul köpte és megrúgdosta a jegyvizsgálót, a támadást pedig a peronon is megpróbálta folytatni, mielőtt elmenekült a helyszínről. Az eseményeket a szerelvény biztonsági kamerája is rögzítette, ami a szemtanúk vallomásaival együtt segített a hatóságoknak azonosítani az elkövetőt. A hatályos jogszabályok szerint a közfeladatot ellátó személyek sérelmére elkövetett erőszakos tettekért akár 5 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, hívta fel a figyelmet az ügyészség. A vádlott sorsáról a Nagykátai Járásbíróság dönt. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telel át tojás alakban, május közepétől július elejéig kell neki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
2: A Jászkunságban már legalább 10 éve jelen van az ültetvényeken a kártevő, tavaly Jász Szent András is beleesett egy fertőzés miatt kijelölt védőzónába. Hivatalosan is lezárult az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében, amit a korábbi alpolgármester és képviselő Balog Béla lemondása miatt írtak ki. A vasárnapi voksoláson két jelölt mérettette meg magát a szavazatokért. Kassab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben, valamint Deméné Ilonka Gabriella függetlenként. a Szabadjászok Tisza sziget támogatásával. A hivatalos adatok szerint a választásra jogosult polgárok alig több mint 21%-a járult az urnákhoz a két kijelölt szavazókörben, ami összesen alig több mint 400 leadott voksot jelent. A szavazatszámlálás után kiderült, hogy a választást végül nagy arányú győzelemmel a voksok közel 83%-át megszerezve Deméné Ilonka Gabriella nyerte meg. Győzelemmel kezdte az NB1-es kosárlabda bajnokság döntőjét a címvédő NHS Szolnoki Olajbányász, miután hazai pályán 94-79-re múlta felül a szombathelyi Falkó KC együttesét. A piros-feketék ezzel megszerezték a vezetést az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A szolnoki diadal kulcsának a kiemelkedő csapatjáték és a ponterős kinti dobások bizonyultak. A hazaiak 33 kísérletből 18 triplát süllyesztettek el a gyűrűben, miközben a gólpassz csatát is 28-15-re nyerték, amiből Somogyi Ádám egy maga 20 asszisztot vállalt. Vedrán Bosznics, a szolnok vezetőedzője, a vármegyei napilapnak dicsérte a csapat energiáját, de hangsúlyozta, hogy a fizikai párharcban még javulniuk kell, hiszen a Falkó a lepattanózásban jobbnak bizonyult. Milos Konakov, a vasiak mestere szerint az utolsó 5 perc döntött, amikor a szolnok 6 távoli dobással végleg eldöntötte a találkozót. A döntő második felvonását ma este rendezik meg Szombathelyen, ahol a sárga-feketék mindent megtesznek az egyenlítésért. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
2: Rengetegen segítenének a meteorológusoknak. Minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
5: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
2: Ritka ipartörténeti kincsel gazdagodott a Jendrassik György gépipari technikum nemrégiben átadott új szárnya, ahol egy több mint 170 éves toronyóra szerkezetet állítottak ki. Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja az Új Néplapnak elmondta, hogy a belvárosi templom használaton kívüli kézi kovácsolással készült óraművét egyedülálló mentőakcióval őrizték meg az utókornak. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk. A maximumok 19-25 fok között lesznek, éjjelente 8-11 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Én pedig Fodor Attila vagyok, ismét egy szuper hatos vár ránk Curtis-szel, a Bastille-jal, a Halott pénzzel CJ Lewis-szal, aki persze egy feldolgozással jön, és Kálai Sanders Andrással is, meg egy Best FM legendával. Amy Winehouse kezdi a sort, a Back to Black-et hallgatjuk tőle.
1: 102.4 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: 92.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap csak időnként zavarják meg gomoly felhők a napsütést. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Szolnok környékén a napközbeni hőmérséklet szerdán 24 fok körül alakul majd. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat ugyan futó zápor. Az északi-északnyugati szél fog majd megerősödni. 25 fok feletti csúcsokat is mérhetünk majd. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, csapadék is csak kevés helyen alakulhat ki, 26 fok lesz majd a csúcs. A hétvége alapvetően naposan telik majd, és egyre melegebb idő érkezik olyannyira, hogy majd vasárnap, sőt jövét hétfőn akár 30 fok körül is lehetnek a legmagasabb nappali hőmérsékletek. És még mielőtt érkezne Ricky Martin és Maya közöse, jön a zenei kalendárium, amiben azt látom, hogy Sam Smith ma ünnepli szülinapját, ahogy Jenny Berggren is, ő az Ace of Base tagja. Ekkor született Oroszlán Szonya és a Magna Cum Laude tagja Szabó Tibor is.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most programajánlatok. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban, csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertjét Martfűn a Városi Művelődési Házban lehet megtekinteni pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn ezen a héten pénteken, amikor is fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevin Juhász Fesztivál pénteken és szombaton Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben. Pénteken fellép majd a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig többek között a Carson Kóma. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban, bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza tavi települések bemutatóival ezen a héten szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. Woodszög besenyszögön imáron 10. alkalommal a jövő héten, csütörtökön, pénteken és szombaton. Csütörtökön felép majd a Zsák utca, a Mayday és a Dirty Rock Band, pénteken a magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds. Szombaton lesz motoros felvonulás, de felép majd Jimmy és Nika, a No Para és többek között a Kultúrsztár is. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmar, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. És ezen a szombaton és vasárnap alcsú dobozon Válvölgyi Fesztivál a Best FM-mel és olyan fellépőkkel, mint Rúzsa Magdi, T-Zeni, a Volmar, a 4S Street, a Nox és Pápai Joci. A kedves keddet a Bermuda folytatja, a legjobb zenék között szól a London.

2-4 Best FM a legjobb zenék. Közmépítési munkálatra kell számítani Püspökladánynál a 4-es úton a 181-es kilométernél. Útépítést végeznek a 223-as kilométernél, ugyancsak a 4-es úton Debrecennél. Arra felé a 33-as 106-os kilométerénél is útépítésre kell számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tisza-Inokán, Abony és Törtel között pedig még zajlanak a munkálatok, csak a célforgalom engedélyezett. Albert Irsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítésre kell számítani a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület a 31-22-esen. Tiszatenyőnél a Martfű Török-Szent Miklós összekötő úton is útépítés miatt kell számítani korlátozásokra. Hajdúszoboszlón pedig a Szováti úton gázvezeték építése miatt kell jobban figyelni. Vezetés mellé most a legjobbak közül a Kosin és a Hide You a 102.4 Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megkezdődött a többletvíz visszatartása a Tiszán. Illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Bővül az önkéntes meteorológiai hálózat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jelentős javulás várható a Tisza vízjárási helyzetében a napokban tapasztalható csapadékosabb időjárás hatására. Bár hétvégén a mérőállomások adatai szerint még alig észleltek esőt a részvízgyűjtőkön, a Hungaromet legfrissebb előrejelzései szerint gyökeres fordulat előtt állunk. Hétfőn egy kiterjedt csapadékzóna érte el a térséget, ami ezen a héten területi átlagban 30-40 mm-nyi esőt hozhat a Sajó, a Hernán és a Zagyva vízgyűjtő területeire. A szakemberek tájékoztatása szerint a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Jásságban és a Nagykunságban is 40 mm körüli csapadék várható. A vízügyi igazgatóság kiemelte, a folyókon érkező többletvizet a lehető legnagyobb arányban igyekeznek visszatartani a mederben és a tározókban. Jelenleg a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon közel 250 millió köbméter vizet tárolnak, ami kulcsfontosságú a nyári időszak biztonságos vízellátásához. A szakemberek folyamatosan figyelik a meteorológiai helyzetet és a hidrológiai adatokat. Vádat emeltek egy újszilvási férfi ellen, aki jegy nélkül utazott a Szolnok-Budapest vasútvonalon, majd a lebukása után rátámadta a munkáját végző jegyvizsgálóra. A Nagykátai járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt letöltendő börtönbüntetést indítványozott a büntetett előéletű elkövetővel szemben. A tavaly júliusi incidens alatt a férfi teljesen elvesztette az önkontrollját, amikor a kalauz felszólította, hogy a következő állomáson szálljon le a vonatról. A tomboló utas trágár szitkozódások közepette többször arcul köpte és megrúgdosta a jegyvizsgálót, a támadást pedig a peronon is megpróbálta folytatni, mielőtt elmenekült a helyszínről. Az eseményeket a szerelvény biztonsági kamerája is rögzítette, ami a szemtanúk vallomásaival együtt segített a hatóságoknak azonosítani az elkövetőt. A hatályos jogszabályok szerint a közfeladatot ellátó személyek sérelmére elkövetett erőszakos tettekért akár 5 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, hívta fel a figyelmet az ügyészség. A vádlott sorsáról a Nagykátai járás bíróság dönt. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelt át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszer kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: A Jászkunságban már legalább 10 éve jelen van az ültetvényeken a kártevő, tavaly Jász Szent András is beleesett egy fertőzés miatt kijelölt védőzónába. Hivatalosan is lezárult az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében, amit a korábbi alpolgármester és képviselő Balogh Béla lemondása miatt írtak ki. A vasárnapi voksoláson két jelölt mérettette meg magát a szavazatokért. Kassab Adon is a Mi Hazánk mozgalom színeiben, valamint Deméné Ilonka Gabriella függetlenként a Szabad Jászok Tisza-sziget támogatásával. A hivatalos adatok szerint a választásra jogosult polgárok alig több mint 21%-a járult az urnákhoz a két kijelölt szavazókörben, ami összesen alig több mint 400 leadott voksot jelent. A szavazatszámlálás után kiderült, hogy a választást végül nagy arányú győzelemmel a voksok közel 83%-át megszerezve Deméné Ilonka Gabriella nyerte meg. Győzelemmel kezdte az NB1-es kosárlabda bajnokság döntőjét a címvédő NHS Szolnoki Olajbányász, miután hazai pályán 94-79-re múlta felül a szombathelyi Falkó KC együttesét. A piros-feketék ezzel megszerezték a vezetést az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A szolnoki diadal kulcsának a kiemelkedő csapatjáték és a ponterős kinti dobások bizonyultak. A hazaiak 33 kísérletből 18 triplát süllyesztettek el a gyűrűben, miközben a gólpassz csatát is 28-15-re nyerték, amiből Somogyi Ádám egymaga 20 asszisztot vállalt. Vedrán Bosznics a szolnok vezetőedzője a Vármegyei Napilapnak dicsérte a csapat energiáját, de hangsúlyozta, hogy a fizikai párharcban még javulniuk kell, hiszen a Falkó a lepattanózásban jobbnak bizonyult. Milos Konakov, a Vasiak mestere szerint az utolsó 5 perc döntött, amikor a szolnok 6 távoli dobással végleg eldöntötte a találkozót. A döntő második felvonását ma este rendezik meg Szombathelyen, ahol a sárga-feketék mindent megtesznek az egyenlítésért. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
1: Rengetegen segítenének a meteorológusoknak. Minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
4: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Ritka ipartörténeti kincsel gazdagodott a Jendrassik György gépipari technikum nemrégiben átadott új szárnya, ahol egy több mint 170 éves toronyóra szerkezetet állítottak ki. Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja az Új Néplapnak elmondta, hogy a belvárosi templom használaton kívüli kézi kovácsolással készült óraművét egyedülálló mentőakcióval őrizték meg az utókornak. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk. A maximumok 19-25 fok között lesznek, éjjelente 8-11 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ma sem marad ki majd a Night Shift, 6-kor érkeznek a srácok, előtte pedig itt lesz még a Volmár is. A 2000-es évek elejéről a French Affair, az Art Avenue feldolgozása mellett Olive 90-es évekbeli szuper slágerét is hallgatjuk, de most Justin Timberlake dala következik, a Señorita.
5: 102.4 West FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap csak időnként zavarják meg gomoly felhők a napsütést. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Szolnok környékén a napközbeni hőmérséklet szerdán 24 fok körül alakul majd. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat ugyan futó zápor. Az északi-északnyugati szél fog majd megerősödni. 25 fok feletti csúcsokat is mérhetünk majd. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, csapadék is csak kevés helyen alakulhat ki, 26 fok lesz majd a csúcs. A hétvége alapvetően naposan telik majd, és egyre melegebb idő érkezik olyannyira, hogy majd vasárnap, sőt jövét hétfőn akár 30 fok körül is lehetnek a legmagasabb nappali hőmérsékletek. És még mielőtt a legjobb zenék közül érkezne Sophie B. Hawkins, emlékezzünk meg Ambrus Zoltánról, az Irigy Hónajmirigy tagjáról, aki ezen a napon született, ahogy Bubik István is most ünnepelne. A színművészen kívül még ezen a napon született Menyhárt János, gitáros dalszerző, Free Rad, az AC/DC korábbi dobosa, és Dusty Hill, az Easy Top tagja is. És ezen a napon született a PM Dumbból Ethel Cords. Most azonban nem ők következnek, bár sokszor hallani nálunk az ő dalaikat is, hanem Sophie B. Hawkins, Right Beside You.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, és most programajánlatok. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban, csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertjét Martfűn a Városi Művelődési Házban lehet megtekinteni pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Török Szent Miklóson a Városi Strandfürdőn ezen a héten pénteken, amikor is fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevin Juhász Fesztivál pénteken és szombaton Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben. Pénteken fellép majd a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig többek között a Carson Koma. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban, bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza-tavi települések bemutatóival ezen a héten szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. Woodszög Besenyszögön imáron 10. alkalommal a jövő héten, csütörtökön, pénteken és szombaton. Csütörtökön fellép majd a Zsák utca, a Mayday és a Dirty Rock Band, pénteken a magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds. Szombaton lesz motoros felvonulás, de fellép majd Jimmy és Nika, a No Para és többek között a Kultúrsztár is. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmar, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Közombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. És ezen a szombaton és vasárnap alcsú dobozon Válvölgyi Fesztivál a Best FM-mel és olyan fellépőkkel, mint Rúzsa Magdi, T-Zeni, a Volmar, a 4 Street, a Nox és Pápai Joci. Most pedig Berkes Olivér dalát hallgatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Közmépítési munkálatra kell számítani Püspökladánynál a 4-es úton a 181-es kilométernél. Útépítést végeznek a 223-as kilométernél, ugyancsak a 4-es úton Debrecennél. Arra felé a 33-as 106-os kilométerénél is útépítésre kell számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tiszainokán, Abony és Törtel között pedig még zajlanak a munkálatok, csak a célforgalom engedélyezett. Albertirsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítésre kell számítani a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület a 31-22-esen. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is útépítés miatt kell számítani korlátozásokra. Hajdúszoboszlón pedig a Szováti úton gázvezeték építése miatt kell jobban figyelni. Már ennyi, úgyhogy én tolom a bicajt, passzolom a mikrofont és indítom a Maroon 5 dalát és a Makes Me Wonder-t.

0: 92.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Meghalt Scherer Péter színművész. A visegrádi együttműködés felélesztéséről beszélt a kormányfő Krakkóban. Sok település csatlakozott a vágatlan májushoz. Villányi Eszter vagyok. Elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Halálhírét a Nézőművészeti Kft. Tette közzé közösségi oldalán. Scherer Pétert Jancsó Miklós filmjei mellett olyan alkotásokban is láthattuk, mint a Kontroll, az Argo, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. A színészkedés mellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is tevékenykedett. 2020-ban Karinti gyűrűvel díjazták. Scherer Péter 64 évet élt. Lengyelországba látogatott a miniszterelnök, ez Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként. Krakkóban újságírói kérdésekre a visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt, melynek alapja az élő és erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. A miniszterelnök elmondta, a delegációja ismerkedő látogatásra érkezett több miniszterrel. Konkrét ügyekben is lefektetnék az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium, de a két ország honvédelmi miniszterei is tárgyalnak. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzet foltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más fogak, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Több városban is rossz a levegő minősége. Szombathelyen, Ajkán, Kaposváron, Tökölön és Sarródon is kifogásolt kategóriában van a légszennyezettség mértéke, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb méréseiből. A szakértők szerint a következő napokban nem várható jelentősebb változás az időjárásban, ezért arra kérték az érintett városokban élő légzőszervi betegeket, hogy töltsenek kevesebb időt a szabadban. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Egy nagyon fontos szolgálati közleménnyel kell kezdenem a mai napot. Kedves Bodza, boldog szülinapot. És tudom, hogy nagyon jól néz ki a bónis szivárványos torta, de nem kell ma megenni az egészet. Jó, maradjon holnapra is. 6-5-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya, lemez játszok mögött, hiszen kedv van. 6 után járunk pár perccel, úgyhogy mostantól funky, 120 perccel át, így van a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

kizárólag a legjobb funky mixek szólnak 120 percen át megállás nélkül. Velem White Boy az első hangjával a második órában, és hogyha valaki a korábbi mixeimről lemaradt volna, és szeretne pótolni, akkor mixcloud.com/DJ White Boy ezen a profilomon megtehet, és persze olvasgathatja a mixekhez mellékelt tracklistákat is.

0: legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ugyan még csak kedd van, de szerintem nem korai már most az előttünk álló hosszú hétvégéről beszélni. Csak azért, hogyha valaki esetleg nem tudná, most nekik szólnék, hogy semmiféle változást nem fog ez okozni a menetrendben. Szombaton ugyanúgy hip-hopot és R&B-t fogunk majd mixelni a Nácsik telején 6 és 8 óra között Slim Fit-tel. Vasárnap Chill Lounge és Deep House Monard a menetrend DJ Németivel. Hétfőnként pedig, ahogy az hétfőnként lenni szokott, jönnek majd a legnagyobb Classic House darabok Lauer Christiannal 6 és 8 óra között.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Maradnak a funky zenék, maradok én is, csak a pult túloldalán. Az én helyemre pedig jön Hangya, és a következő órában ő fog majd mixálni, ahogy az keddenként lenni szokott, még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky darabokból. Szóval senki sehova, mert hogy pár perc múlva innen folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódtak a harcok Ukrajnában, többet kereshetnek a diákok a nyári munkával, elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az ukrán energetikai rendszer támadta éjszaka az orosz hadsereg. Ketten meghaltak és 21-en megsebesültek, miután ballisztikus rakétával mértek csapást az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Az ukrán erők orosz olajipari létesítményeket támadtak. Az orosz-ukrán háborúnak újabb kárpátaljai áldozata van, egy 31 éves beregszászi férfi esett el a harcokban. Közben Vlagyimir Putyin Kínába látogatott, az orosz elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására érkezett Pekingbe. A két államfő a kétoldalú kapcsolatokról és az együttműködés különböző területeiről tárgyal, emellett nemzetközi és regionális kérdéseket vitatnak meg. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok, átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szóval ott tartottunk múlt kedden, hogy a Fugees
5: most már hagyunk befejezni a mondatot.
4: Szóval a Fugees hangminta, ugye, Ready or Not, az egy Enya Bodicea című dalának a hangmintája volt, és nem lehetett tudni, hogy a Lauryn Hillék kummantani akartak, vagy tényleg csak kiment a fejükből, ugye az volt nekik az első nagy lemezű, gondolom, hát örültek neki, hogy megjelenhet. Nem rakták fel az Enyát, meg se jelent, tehát fel se tüntették ugye az albumon, hogy akkor ez tőle származik, és akkor konkrétan ott volt a lehetősége az Enyának, hogy na most akkor, ha azt mondod, hogy nem, akkor nem jelenik meg a nagy lemez. Tehát, hogyha az Enya azt mondta volna, hogy már pedig ő ez nem járul hozzá, akkor megjelenés előtt az összes CD-t, izét, bakát, mindent visszahívtak volna a boltból meg a raktárból, hogy hát akkor ez nem jelentett meg, mert hogy nincsenek tisztázva a jogdíjak, és akkor aztán az Enya pedig jó fej volt, és azt mondta, hogy hadd menjem. És gyakorlatilag, tehát, hogy lehet, hogy ennyi múlott az, hogy a Fugees-nak egyáltalán megjelent az albuma, vagy sem.
5: Hát lehet, hogy ennyi múlott, de azért az érdekelne, hogy mindezek után mondjuk kapott-e folyósítást Enya.
4: Azt nem tudom, de utána ugye megcsinálta a Mario Venus az I Don't Wanna Know-t, amiben szintén benne van, ott már minden rendben volt, mert szerintem még egyszer nem akartak kockáztatni ezzel, hogy esetleg a ír művésznő majd bekeményít, és akkor azt mondja, hogy szó se lehet róla. Na, Michael Jackson, ja, meg közben egyébként kedv van, úgyhogy funky még egy órán keresztül anyával itt a Besten a Nácsiben. Majd a Jacko filmről akarok kérdezni, mert te már láttad, ugye?
5: Láttam.
4: Na.
3: A legjobb zenék

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na mesélj, milyen volt a Jack Hope film, én még mindig nem sikerült.
2: Hát kérlek széken, nekem nagyon tetszett, de hát mondom, én elfogult vagyok ezzel a stílussal kapcsolatban, mert ugye ezek a zenei életműdrámák, ezek nagy kedvenceim, szóval teljesen mindegy, hogy
1: egyet tudjam meg nekem be őszintén. Biztonsági játék?
2: Figyelj, mivel lesz második része, ezért nem
1: igen?
2: tudom. Igen? Igen, úgy hagyták abba, hogy
1: ez
2: a történet...
1: Meddig tart?
2: Ez kérlek szépen a Bad Turné végéig, aha, ha jól tudom.
1: Igen, és utána kezdtek jönni. Igen,
2: igen, utána jöttek a problémák, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lesz biztonsági játék. Azért ugye a családi konfliktusok, hát... volt benne nyilván, tehát az atyai, hogy is mondjam,
1: szigor, igen.
2: És szépen fogalmaztam, de azért annyira nem volt kibontva. Ugye a baleset, ugye a...
1: Leégett a haja a Pepsi forgatáson,
2: az ugye az ki lett bontva, sőt olyannyira, hogy ugye a hogy mennyire sérült a fejbőr, meg ott az ideghálózat, aha, és hogy tulajdonképpen a fájdalomcsillapítókra valójában később ezért szokott rá.
1: Aha.
2: Mert hogy az élete során folyamatosan fájdalmai voltak ezzel kapcsolatban. Szóval én abszolút elfogult vagyok ezzel a stílussal kapcsolatban, úgyhogy én meg amúgy is Jacko rajongó vagyok. Nem vagyok vak rajongó, de Jacko rajongó vagyok. És én nekem nagyon tetszett, és várom a következő részt, mert úgy fejezték be egyébként.
1: Tényleg lesz?
2: Nem, hogy a történet folytatódik.
1: Aha.
2: És hogy egyébként már a forgatási engedélyt kikérték a Neverlandi birtokra.
1: Aha. Na és lesz a Oscarja a Jafarnak?
2: Azt mondják,
1: hogy egy zseniális volt, igen.
2: Zseniális. Tehát tényleg úgy hozza a csávó, hogy tényleg. Annyi, hogy a fizimiskája egy icipicit masszívabb,
1: izmosabb,
2: egy kicsit izmosabb srác, egy picit. De ugyanaz a testalkat, ugyanaz a pacek, tényleg nagyon jó hozza.
1: Na, hát mire kész lesz a második, talán majd én is majd akkor látni fogom a dugrázásra. Remélem. Ne csak mindig a Barbie mozi eljárjak.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na, akkor kényes témához értünk.
2: Kényes?
1: Mixcloud.
2: Ja, persze, hát aki ezeket a mixeket szeretné meghallgatni, és némiképp magáévá tudni, az a www.mixcloud.com/hangya, nagy H-val tessék begépelni a nevemet, akkor és ott meg lehet találni.
1: Megszámlálhatatlan mennyiségű.
2: Uncountable.
1: 200-ig számoltad, és utána már engedted.
2: Igen.
1: Így valahogy, 10-esével számoltad.
2: Igen, a kettő, igen.
1: Jó, akkor.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Hogy ilyen szépen rákösek akkor az előző darát, akkor a Funky Family akkor erre a hétre búcsúzik.
2: Már vége is van.
1: Ennyi. Vége van, kicsi.
2: FF, Funky Family, ez jó?
1: Na, ez valahogy meg be kéne építeni a
2: igen.
1: Keddi szlogenbe. Jó van, Hanya, nagyon szépen köszönjük, jövő kedd.
2: Sziasztok, itt leszek.
1: Csáll. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: EU delegáció Budapesten az uniós pénzek hazahozataláról tárgyalnak. Holnap lejár az Esztria bevallás határideje. Elhunyt Scherer Péter színművész. Villányi Eszter vagyok. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról szóló tárgyalások eredményével kapcsolatban a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, péntekig egyeztetnek az Európai Unió delegációjával párhuzamosan több fórumon. Azt, hogy mekkora előrelépést sikerült tenni, hétvégén lehet majd látni. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. A politikai megállapodásra jövő héten kerülhet sor Brüsszelben. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallásukat, holnap éjfélkor jár le a határidő, ennek ellenére tegnapig 2 millió 200 ezer bevallás érkezett be, pedig a NAV több mint 5 millió 600 ezer tervezetet készített el, amelyeket elég csak ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, a tartozásokat is most kell kifizetni, és az 1+1%-okról is holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. A szóbeli megmérettetések június 3-án kezdődnek. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel állnak kapcsolatban. A vádak szerint illegális egyesületek keretében gyerekeknek tartottak tanfolyamokat, ahol az iszlamista ideológiát próbálták beléjük plántálni. Adományokat gyűjtöttek és toboroztak is, a razzia központja Isztambul volt. A hatóságok fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Éjszakára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha nem is koncertezett annyit Magyarországon Sean Paul, mint mondjuk a Depeche Mode, de azért párszor már ő is járt itt nálunk. Legutóbb éppen most vasárnap adott koncertet a Budapest Parkban. Ő is, és az emlegetett Depeche Mode is érkezik majd a következő órában. A Depeche Mode az It's No Good, a Sean Paul pedig a We Be Burning-nel hamarosan.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül kultfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Mindenesetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden jön a Truly Madly Deep.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

Best of a legjobb zenék. Szombati rezidensünk Slimpic, ami kint volt vasárnap a Sompol koncerten. Azt mondta, jó volt, de majd szombaton mesél róla bővebben, úgyhogy ezért is érdemes lesz minket szombaton hallgatni, nem meg 120 percnyi hip-hop és R&B-ért. Jön Sompol és a Újbiba.

Best FM a legjobb zenék, bevallom őszintén a névnap intézményét, mint olyat nem nagyon értem. Azt meg pláne nem, hogy egy évben miért van többször is ugyanaz a névnap. Valéria például van április 28-án, meg június 5-én is, meg most Amy Winehouse-nak köszönhetően. Well,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A lengyel-magyar kapcsolatok erősítésén dolgoznak. Kölcsöni IC-kocsikkal készül a MÁV a nyárra. Halálos lakástűz történt Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Vinlányi Eszter vagyok. Lengyelországba látogatott a miniszterelnök, ez Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként. Krakkóban újságírói kérdésekre a visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt, melynek alapja az élő és erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. A miniszterelnök elmondta, a delegációja ismerkedő látogatásra érkezett több miniszterrel. Konkrét ügyekben is lefektetnék az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium, de a két ország honvédelmi miniszterei is tárgyalnak. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalom támogatására az osztrák vasúttól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatott, az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos a Dunakeszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC-kocsi van, mint az elmúlt években, azonnal kellett lépni, mondta a tárcavezető, és hozzátette, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson. Halálos lakástűz történt Mátészalkán. Egy idős férfi vesztette életét, közölte a katasztrófa védelem. Egy családi ház fürdőszobájában csaptak fel a lángok. A helyiségben ruhák és egy kerékpár akkumulátor égett. Azt feltételezik, hogy a zárlatos akkumulátor okozta a tragédiát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Július 3-án jelenik meg az új Madonna nagylemez, a Confessions 2. Már megvan a dalok listája is, ott vannak a közreműködők, nem szerepel közöttük Britney Spears, szóval a hőnáhított újbóli duett legalábbis erre az albumra nem jött össze, úgyhogy mi is a régivel, a Me Against the Musical érkezünk majd ebben az órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: Like no other.

Best FM a legjobb zenék. Állandó rezidencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés zsinórban Németországban. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Backstreet Boys-nak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis erősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl fényidei showjában ők lépjenek fel.

Best FM a legjobb zenék, hogyha valakinek a Pori Jazz Fesztiválról még mindig az ugrik be, hogy végre láthatatlan gitár és klarinét szólókat kell hallgatni. Nem, mondom az idei line-upot. John Legend, Seal, Sugar Babes, Tom Odell és a most érkező En Vogue-ök július 16-án lépnek majd fel a fesztiválon. Jön a Free Your Mind!

Best FM a legjobb zenék, pislogunk kettőt, és már itt is van a jövő szombat, a budapesti BL döntő napja, ami miatt már van, ahol most különböző forgalomkorlátozások léptek életbe. Egyelőre még leginkább csak a parkolni tilos táblákat helyezték ki, de arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a következő másfél hétben figyelje a táblákat, és nem megszokásból vezessen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a kegyelmi ügy egyes aktái. Újabb támadás jöhet Irán ellen, ha nincs megállapodás. Elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök 5 dokumentumot mutatott be, melyek szerint K. Endre kegyelmi kérvényét Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter nem támogatta. Novák Katalin korábbi köztársasági elnök azonban igen, ráadásul a szolgálati út megkerülésével egy nap alatt le is zárták az ügyet. A kormányfő azt kérte Súlyog Tamás államfőtől, hogy mutassa be a hivatalában lévő kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat is. A Sándor Palota közölte, ha hivatalos megkeresést kapnak, készek átadni az ügyaktáit a kormánynak. Egy új 21. századi tanuló társadalom kialakítása a cél, erről írt az új oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. Lannert Judit a tárca munkatársaival történt találkozó után kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás lesz. A cél pedig, hogy jobbá tegyék az oktatást, a gyerekeknek több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adjanak. Korlátozott idő áll Irán rendelkezésére, hogy megállapodást kössön az újabb katonai támadás előtt, mondta az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, reméli, hogy nem kell háborúzni, de lehet, hogy még egy nagy csapással kell sújtaniuk Iránt. Hangsúlyozta, hogy az öbölmenti országokkal folyamatos az egyeztetés, és Iránnal is zajlik az alku folyamat. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban, azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel állnak kapcsolatban. A vádak szerint illegális egyesületek keretében gyerekeknek tartottak tanfolyamokat, ahol az iszlamista ideológiát próbálták beléjük plántálni. Adományokat gyűjtöttek és toboroztak is, a razzia központja Isztambul volt. A hatóságok fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogy mire elég 5 dollár, illetve annak a tizede, fél dollár, vagyis 50 cent, ez mind kiderül a következő órában. I Got Five On It, ezzel érkezik majd a The Loonies, 50 cent pedig a PIMP-t hozza, de itt lesz még rajtuk kívül Yves LaRock, Bob Marley Funkstar Deluxe-szal, és a Black Eyed Peas, a Where Is The Love-val nem sokára.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, mindig is imádtam ezt a dalt, meg úgy általában a Stereo MC-t, és hát mondhatni hab volt a tortán, vagy cseresznye a tortán habján, hogy életem leges-leges angol nyelvű interjúját a zenekar énekesével Rob Birch-el készítettem el legelső magyarországi fellépésük kapcsán. A dedikált CD pedig természetesen kitüntetett helyen van a lemezeim között. Jön a Stereo MC-t és a Connected itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, ahogy az Opus klasszikus rockdalában sem azt mondják, hogy levelet kaptam live. Ebben a most érkezőben sem azt mondják, hogy Sosika love song.

Best FM a legjobb zenék. Az az álmom, hogy magasan a szivárvány fölött repüljek. My dream is to fly over the rainbow so high. Tudjuk el, hogy a szivárványhoz eső kell, meg napsütés egyszerre. Hogy ebből a két összetevőből holnap mire számíthatunk. A következő órában ezt is elárulom majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egyébként ma május 19-én van a házi orvosok világnapja. Házi orvos angolul ugye Dr. House. Egy teljesen más doktor, Dr. Justin Timberlake jön majd ebben az órában, aki 19-ben kapott tiszteletbeli doktori címet egykori egyetemétől, a Berkeley-től. A Cry Me a River jön majd a mai utolsó órában itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék. A basszusmenet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot.

Best FM, a legjobb zenék szivárvány vonalon, ígértem egy-két információt. Elvileg holnap adott lesz minden ahhoz, hogy akár több helyen is lássunk szivárványt az égen, mert hogy sütni fog a nap, hiszen meleg lesz, 24 fokos nappali maximumra lehet számítani, de emellett ugyanúgy kialakulhat zápor, zivatar bárhol, bármikor, úgyhogy ennek megfelelően tessék készülni, meg annak megfelelően, hogy a következő 4,5 perc Justin Timberlake-é jön a Cry Me a River, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Cat Pipa. Úgyhogy zárom a mai május 19-ét. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap 6-kor pop és rádiós slágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Ahogy az olyankor lenni szokott, DJ Effendi fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött. Fatboy Slim jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.